0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok a Rádió Borgelland stúdiójából. Bányi Kriszta köszönti Önöket. A napokban tartottak egy toborzó délutánt a borgellandi cserkészek, és szerkesztőségünk is ott járt az eseményen. Így ma beszámolunk, hogy miként alakult az elmúlt egy évben a helyi cserkész élet. Sajnos egészen biztos vagyok abban, hogy kedves hallgatóink is találkoztak már a trükkös csalókkal. Nos, most a szakemberek azt mondják, hogy a mesterséges intelligencia egyre nagyobb térhódításával egyre kifinomultabb módszereket vetnek be. Hogy melyek ezek? Ma ezt is elárulom. A Balatonfelvidéki nyári tábort követően toborzónapot tartottak a burgellandi cserkészek Alsóörött. A rendezvényen a gyerekek játékos programokon ismerkedhettek a cserkészettel, de a délután során augusztus 20-áról, Szent István királyról és a magyar államalapításról is megemlékeztek. A héten megtartott Balatonfelvidéki tábor volt első nyári táboruk, amelyen részt vett Badacsonyi Gergely is, akit Weber Katalin kérdezett.
2: Az én szüleim kezdték, és én már a legelejétől itt vagyok. A táborban ott jászkodtunk, sátort vertünk, sátort szedtünk. Másztunk egy nagy hegyre, mert egy hegy mellett voltunk, az kb. Így nézett ki, szóval eléggé meredek volt. Úgyhogy ott gyökerekben meg így felmásztunk, sokat vágtunk meg, aprítottunk fát fejszével, fűrésszel. Sátorrudat szereztünk, ilyen jó magas fát kell találnunk. Elkészítettünk egy saját zászlót, az most ott van a padon. Ezeket a pajzsokat mi festettük, ijászkodtunk.
3: De miért szeretted? Nem csak azért, mert a szüleid csinálják.
2: Szóval az én édesapám már előtte is Pákicson, megcsinálta Pákicsot Pátyon, Magyarországon egy másik cserkés csapatot, és sokat mesélt róla, mióta már kicsi vagyok. És mindig szerették volna, hogy cserkészek legyünk, bár Magyarországon is nagyon noszogattak minket. És most nagyon örültem, hogy megvan a lehetőség itt. És tetszenek a kirándulások, szeretem a természetet, és az őrgyűléseken is jó, a beszélgetések, meg játékok, ezek tetszenek.
3: Tehát akkor lehet barátokat is szerezni akár.
2: Igen.
3: És te mesélted, tegnap volt az avatás, a cserkész?
2: Igen, tegnap tettük le a fogadalmat.
3: Mit kell ilyenkor megfogadni?
2: Ilyenkor megfogadjuk, hogy a 10 cserkész törvényt ismerjük, és hogy mindenkor megtartjuk. Megfogadni, hogy az embertársainknak, Istennek, hazánknak, és a külföldi magyar cserkész csapatoknak mondani kell, hogy a magyarságukat is, a szolgálatainkat, mindet betartjuk és elvégezzük, és hogy mindig engedelmeskedünk a felettünk állóknak, jó lélekkel, védjük a természetet, az állatokat, ezek a legtöbb, ami a cserkész törvényekben van.
3: Talán mivel külföldön éltek, ugye most talán az lesz a legnehezebb része, hogy a magyarságot, a magyarság tudatot, honismeretet valahogy ápolni, megtartani. Ma is ugye nem csak játszatok, mint most ez a kötélhúzás volt, hanem ugye Szent Istvánra is megemlékeztek. Ezt gondolod, ez egy kihívás külföldön, vagy talán épp ez a vonzó rész is bent?
2: Szerintem mind a kettő, kihívás is és vonzó is. Vannak ugye közülünk, mint például mi, akik mi sokáig Magyarországon éltünk, csak kijöttünk ide, Ausztriába, de vannak olyanok is, akik itt éltek, itt születtek, és nekünk, akik Magyarországon éltünk sokáig, nekünk könnyűnek tartom szerintem, hogy magyarul beszéljünk, megtartjuk a magyarságunkat, de azok, akik itt születtek, őnekik szerintem egy kihívás lehet, hogy magyarul beszéljenek, és ezt megtanulják, és megtanulják a magyar történelmet és a magyarságot, hogy az mit jelent.
1: A burgellandi cserkész csapat egy éve alakult meg, és azóta folyamatosan bővül. A cserkészet a közösséghez tartozás mellett a magyar nyelv és a hagyományok megőrzésében is fontos szerepet tölthet be az Ausztriában élő magyar családok számára. Badacsonyiné Solt Éva, a csapat egyik vezetője, Weber Katalinnak elmondta, hogy szerinte nagy az igény egy olyan közösségre, ahol a magyar gyerekek egymással barátságukat köthetnek, és közben saját gyökereikhez is kapcsolódhatnak.
0: Úgy látom, hogy van rá igény, hogy sok itt élő magyar gyerek van, akinek ez egy nagyon fontos kapaszkodó, hogy magyar gyerekekkel tudjon közösséget, barátságot találni. Nyilván, amikor az ember egy idegen országba érkezik, akkor elveszíti a régi barátait, a régi kapcsolódásait, és ez egy olyan hely, ahol újakat építhet, és tud kötődni így a saját gyökereihez, a saját anyanyelvéhez, hagyományaihoz, és ez segítség nem csak a gyerekeknek, de az egész családnak ilyenkor. Úgy gondolom, hogy ebben tudjuk segíteni a családokat, hogy hogyan őrizzék meg a magyarságukat, itt Ausztriában élve, hogyan őrizzék meg az anyanyelvüket, a hagyományaikat. Fontos számunkra, hogy megünnepeljük a nemzeti ünnepeket. Ennek része, amikor a március 15-ét ünnepeljük, vagy akár ez a mai alkalom is augusztus 20-a alkalmából. Úgyhogy úgy gondolom, hogy mindaz, ami olyan természetesen működik Magyarországon, hogy persze az ünnepeket felidézzük az iskolában, így vagy úgy, itt ugye ez mind kiesik, és akkor ezt a cserkészet is tudja pótolni. Úgyhogy egyrészt a közösség, másrészt a magyarság tudat megmaradása szempontjából is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó közeg, egy jó alkalom, ahol erre van lehetőség, és hát bízom benne, hogy egyre több gyerek csatlakozik hozzánk. Most ettől az évtől megnyitjuk a korosztályi ollót is, úgymond, tehát, hogy most kisebbeket is várunk ettől az évtől kezdve, úgyhogy már 5 éves kortól csatlakozhatnak a gyerekek.
3: Azt hiszem, nagy dolog is történt, hiszen tegnap fogadalmat is tettek, nem is akárki előtt.
0: Igen, Bécsből jött el az ausztriai körzet vezetője, Szakács Júlia, és ő volt az, aki a segédkezett nekünk így a fogadalom és ígérettétel kapcsán. 4 cserkészünk tett fogadalmat, és 2 kis cserkészünk ígéretet.
1: A mesterséges intelligencia fejlődésével a trükkös csalók módszerei is egyre kifinomultabbak. Már nem csak hamis üzenetekkel, hanem akár lemásolt hanggal vagy arccal is megpróbálhatják megtéveszteni áldozataikat. A rendőrség szerint a jövőben még nehezebb lehet felismerni, mi valódi és mi csalás. A részletekről most Palágyi Zsófiát hallják.
4: Egyre gyakrabban használják a mesterséges intelligenciát a csalók, hogy megtévesszék áldozataikat. Ausztriában az utóbbi időben megszaporodtak például azok az esetek, amikor hamis rendőrök próbálják megszerezni főként idősebb emberek megtakarítását. A mesterséges intelligencia azonban az úgynevezett unokázós csalást is még veszélyesebbé teheti. A technológia segítségével ugyanis már egyre könnyebb egy hozzátartozó hangját, vagy akár külsejét is utánozni. Kiberbűnözési szakértők szerint akár az is előfordulhat, hogy valaki a fia telefonszámáról kap hívást, a vonal másik végén pedig valóban a fia hangját hallja, miközben valójában egy csalóval beszél. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia szinte hetente fejlődik, és ezt a kiberbűnözési statisztikák is mutatják. Ausztriában az elmúlt 10 évben több mint 600%-kal nőtt a kiberbűnözéssel kapcsolatos feljelentések száma. A rendőrség szerint ezért egyre fontosabb a kritikus gondolkodás. Ha valaki gyanús telefonhívást kap, és például egy hozzátartozó sürgősen pénzt kér, érdemes megszakítani a hívást, majd egy ismert telefonszámon visszahívni az illetőt. Szükség esetén pedig a rendőrségtől vagy szakembertől is tanácsot kell kérni. A technológia fejlődésével várhatóan technikai eszközökre is egyre nagyobb szükség lesz annak megállapítására, hogy egy hangfelvétel, kép vagy videó valódi-e. A rendőrség közben saját felkészültségét is folyamatosan fejleszti. Ausztriában 3 országos kiberbűnözési tréningközpontban évente mintegy 250 rendőrt képeznek ki, hogy lépést tudjanak tartani a bűnözők új módszereivel.
1: Újabb szakaszához érkezik Bécsben a digitális parkolóhely ellenőrzés tesztelése. Az úgynevezett ScanCars a jövőben automatikusan felismerheti a parkoló autók rendszámát, és ellenőrizheti azt is, hogy az adott jármű rendelkezik-e érvényes parkolási jogosultsággal. A Bécs városa által közölt adatok szerint az eddigi tesztutakon a rendszámok több mint 90%-át sikerült megfelelően felismerni. Amint egy 220 tesztkilométer során szerzett tapasztalatokat, arra is felhasználták, hogy tovább finomítsák a rendszert. A részletekről Palágyi Zsófia számol be.
4: Az első tesztjármű az év eleje óta mintegy 220 kilométert tett meg Bécs utcáin. A rendszámok több mint 90%-át sikerült felismernie. A scancar tetejére szerelt kamerák és érzékelők optikai karakterfelismeréssel olvassák le a parkolóautók rendszámát. Eddig többek között Favoriten, Simmering, Döbling, Floridsdorf és Donaustadt kerületeiben tesztelték a technológiát. A szakemberek azt vizsgálják, hogy a rendszer különböző fényviszonyok és valós közlekedési körülmények között mennyire megbízhatóan működik. Szeptember közepén újabb fontos lépés következik. A tesztjárművet összekapcsolják a város tényleges rendszereivel, köztük a parkolási engedélyeket nyilvántartó adatbázissal, így már valós adatokkal is tesztelhetik, hogy a rendszer megfelelően felismerje, melyik autó rendelkezik érvényes parkolási jogosultsággal. Bécs városa hangsúlyozza, hogy a scancars nem a parkoló őrök kiváltására szolgálnak. A cél elsősorban a munkájuk megkönnyítése. A teljes körű parkolás gazdálkodás bevezetése óta ugyanis jelentősen megnőtt az ellenőrizendő terület. A nagyobb kerületekben pedig a parkolóőrök naponta akár 15 kilométert is gyalogolhatnak. Az új technológiára a munkatársakat is felkészítik, mintegy 650 parkoló ellenőr képzésére kerül sor. A tervek szerint mind a 4 scancar rendszeres használata 2026 végén kezdődhet meg 12 bécsi kerületben. Fontos azonban, hogy a rendszer önmagában nem szab ki bírságot. Ha nem talál érvényes parkolási jogosultságot, az esetleges szabálysértést továbbra is egy parkoló ellenőr ellenőrzi személyesen.
1: Időjárás. Az esti órákban északon többnyire tiszta idő és fokozatosan csillapodó szél várható. Délen időnként sűrűbb felhőzet, de itt is többnyire száraz idő lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 13 és 17 fok között alakul. Holnap, vasárnap összességében a napsütés dominál majd, de főleg délen átmenetileg sűrűbb felhőzet is előfordulhat, esőre azonban nem kell számítani. A szél csak gyenge vagy közepes erősségű marad, többnyire északi irányú, a hőmérséklet pedig 21 és 26 fok között várható. Köszönöm szerkesztő kollégáim nevében is, hogy ma is minket választottak. Holnap este ugyanebben az időpontban várom Önöket vissza a Magyar Hírmagazin legfrissebb adásával. Addig is további szép estét a viszonthallásra, a mikrofonnál Bányi Kriszta.